0: Tonta. Tonta.
1: Kéne vírusam? Hát a házsefa.
0: Alia.
1: Kéne vita?
0: Alia hát ugye.
1: Én Alia meg kéne tavi. Rúzam nőjére Alia detre kambodóaka. Én mi arról Rúzam abban mi hennőne.